fajate, mert a lejjebb szétfog a fejed, szélsem, de a legyebb fésem, ez csúzgó csésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, szkesem, ok sésem, Verily, meaning it, I'm bringing the secret of spirit, I started revealing. Feel it, kidding me? What I mean, my enemy, my rhythm is better than singing, I'm rapping the melody. Better, school of my name, I'm kidding, I'm feeling the grief that I want.